0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit október 2-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofon előtt ül és az adást szerkesztette Golub Mária. Kellemes időtöltést kívánok! Kellemes időtöltést kívánok! A mai tartalom röviden. Ma reggel 3,2-es erősségű mérsékelt földrengés rázta meg a Petrinya környéki területet. A szabályozott szakmák törvénymódosításait vitatták meg ma a horvát parlamentben. Zadar ad otthont a Nemzetközi Védelmi Ipari Konferenciának. Megállapodás a biztonságosabb internetközpont projekt megvalósításához. Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a világ veszélyesebb időszakot él át. És mai riportanyagunk az Eszéki és a Szegedi Jogtudományi Kar Európai Uniós jogi konferenciájáról érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Ma reggel a Richter skála szerinti 3,2-es erősségű mérsékelt földrengés rázta meg a Petrinya környéki területet. A földmozgás epicentruma a várostól 7 kilométerre északnyugatra volt. A rengést szélesebb körzetben többek között Zágrábban és környékén is érezni lehetett. A horvát parlament megvitatta a szabályozott szakmákról és a külföldi szakmai képesítések elismeréséről szóló törvény módosításait, amelyek összehangolják az ápolók, fogorvosok, gyógyszerészek és állatorvosok képzésére vonatkozó minimális követelményeket az összes uniós tagállamban. A törvényhozók támogatásukról biztosították a jogszabályt, ugyanakkor az ellenzék egy része egyszerűbb és gyorsabb oklevél elismerést is vár. Zadar ad otthont a Nemzetközi Védelmi Ipari Konferenciának, amelyet az Alan ügynökség és a Horvát Védelmi Ipari Versenyképességi Klaszter szervezett a kormány védnöksége alatt. Európa a védelmi képességek elmúlt évtizedekben tapasztalt legjelentősebb megerősítésének időszakába lép. Ennek megfelelően a megbeszélések egyik témája Horvátország helyzete ebben a jelentős átalakulásban. A horvát és az európai védelmi ipar számos képviselője mellett a Zadari konferencián részt vesz Ivan Anušić védelmi miniszter is. Ma írták alá és mutatták be Vinkovciban azt a megállapodást, amely a biztonságosabb internetközpont projekt megvalósításához szükséges források közvetlen odaítéléséről szól az eltűnt és bántalmazott gyermekek központja számára. Vukovár-Szerém megye 10.250 eurót biztosított a projekt évvégéig tartó megvalósítására. A központ megyei irodájának megnyitása szakmai támogatást biztosít majd a gyermekek, fiatalok, családok és oktatási intézmények számára a digitális és környezet veszélyeivel szembeni megelőzés és védelem terén. Közel 2000 embert vettek őrizetbe Franciaországban, miután erőszakba torkoltak a rossz iskolai körülmények és a személyzet hiány miatti diák tüntetések. Az összecsapásokban mintegy 300 rendőr sérült meg. Marseille-ben megsérült egy iskolaigazgató és felgyújtottak egy iskolát. A kormány elítélte az erőszakot, ugyanakkor elismerte, hogy foglalkozni kell az iskolákban fennálló problémákkal. A múlt hét óta zajló tiltakozásokhoz egyetemisták is csatlakoztak. Vlagyimir Putyin orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy a világ veszélyes időszakot él át, és a további eszkaláció a visszafordíthatatlanság pontjára vezethet. Hangsúlyozta a tömegpusztító fegyverek bevetésének megakadályozását is. Kijelentette, hogy Oroszország nem fenyegetőzik, ugyanakkor területe elleni közvetlen támadás esetén minden rendelkezésre álló eszközt kész bevetni. Hozzátette, hogy kész tárgyalásokat kezdeni Ukrajnával, ám az ország semlegességének kérdését rendezni kell.

0: a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara és az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Jogi Kara között több évtizedes szakmai kapcsolat áll fent. Elsősorban regionális tudományos projektek, jogtörténeti kutatások, valamint konferenciák keretében. Emellett az Erasmus Plus programokon keresztül a két kar hallgatói és oktatói is lehetőséget kapnak a szemeszterek alatti tapasztalatcserére. A Szegedi Egyetem jogi karának egyik oktatója Karsai Krisztina.
1: Igen, igaz, hogy ez a konferencia ez nem feltétlenül ilyen írott megállapodásokon alapul, hanem nyilván az oktatók, a kutatók jelentkeznek témáikkal, és akkor a szervezők eldöntik, hogy mely téma illeszkedik a konferencia programjába. De egyébként ezzel az egyetemmel a Szegedi Tudományegyetemnek van együttműködése, aminek úgymond írásos nyoma is van. Van olyan szerződésünk, ami alapján mind az oktatók, mind a hallgatók eljöhetnek, hogy meglátogathatják egymás iskoláját, és a hallgatók akár részképzésen vehetnek részt, az oktatók pedig rövidebb tartalmú úgynevezett oktatói mobilitással érkezhetnek ide is, illetőleg a horvát kollégák is eljöhetnek Szegedre. És egyébként ez az oktatói mobilitás, ez azért sokszor alapját képezi az ilyen jellegű együtt dolgozásnak is, mert akkor eljövünk konferenciára is, mi is hívjuk a horvát kollégákat. Szegeden, én a jogi karon dolgozom, és ott már többször láttunk vendégül professzort innen eszékről, illetőleg PhD hallgatót is, aki tanulmányúton vett részt nálunk. Mi több graduális joghallgatók is jártak már nálunk, és közösen magyar joghallgatókkal dolgoztak jogösszehasonlító projekten. Én azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző, és nagyon sok szempontból van létező együttműködés, és az, hogy ilyenkor egy-egy konferenciára el tudunk jönni, most ha jól számolom, Szegedről vagyunk öten, az is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés, és komolyan gondoljuk azt, hogy itt azért nagyon sok új információt megtudunk, tudományosan is jó, meg hát azért az emberekkel találkozni is jó.
0: A legjelentősebb uniós jogi konferencia sorozat az ECLIC, amelyet az Eszéki Egyetemen szerveztek meg. Az Európai Unió, mint globális szereplő, az Európai Unió geopolitikai helyzete az új világrendben címmel.
1: Ez a konferencia, ez ugye a tizedik ebben a sorban, amit ez az Eszéki Egyetem szervez, és mindig európai jogi, európa politikai témákat tűznek a napirendre. Mi a jog különböző területeinek egyes részletkérdéseit hoztuk. Én a kollégámmal, Gyula Cámival olyan kérdéssel jöttünk, ami büntető eljárásjog. Azon belül is azzal foglalkozik, hogyha van valamilyen eljárásnak nemzetközi vonatkozása. Például a bizonyítékok külföldön vannak, mert valaki mondjuk olyan, hát most fogalmazok így, bűncselekményt megvalósító, mondjuk Facebook posztokat írogat, vagy online csalást realizál, hogy mindazok a bizonyítékok, amivel mondjuk vele szemben, aminek alapján a büntetőjárás le lehet sem folytatni, külföldről kell beszerezni, és ráadásul elektronikus a bizonyíték. Csomó olyan dolog van, ami teljesen új a mi hagyományos gondolkodásunkhoz képest. Na, hogy ezt hogy lehet megugrani, ezt a problémát. Ezzel kapcsolatosan nyilván vannak országok között megegyezések, az Európai Unió is szabályokat alkotott, de nagyon sok problémát okoz, hogy mondjuk például egy magyar bíró, vagy egy magyar ügyész megkeresheti-e, mondjuk akár, ha mondjuk eszéken lenne valamilyen service provider, szolgáltató valamilyen internetes cégnek, hogy megkeresheti-e az, hogy közvetlenül a horvát hatóságok bekapcsolása nélkül fölhívja az itteni számítógépes céget, hogy akkor lesztek szívesek az adatokat átadni. Ez a kérdés. Én szerintem ezt mindenki ért, és ez rendkívül sok problémát fölvet, szuverenitási kérdést, hogy jön ahhoz egy magyar hatóság, hogy egy horvát céget szólítson föl valamilyen feladat teljesítésére, de ez minden EU-s viszonylatban. Mert hogyha ezek a magáncégek nem teljesítik az ilyen kéréseket, akkor nagyon súlyos pénzbírsággal számolhatnak. Na és akkor mi a kollégámmal ezt hoztuk, hogy mik a fő kérdések, hogy lehet előre menni, honnan várjuk azt, hogy valami fajta jó értelmezés legyen, meg hogy lehessen ezt alkalmazni.
0: Nagyon aktuális ez az online bűncselekmények elkövetése. Mennyire gyakori ez mostanában?
1: Sajnos azt kell mondani, hogy gyakoribb, egyre gyakoribb, ugyanis nagyon furcsa ezt itt kimondani, de nagyon könnyű az online térben bűncselekményt elkövetni. Olyan értelemben is, hogy tulajdonképpen az utóbbi időszakokban például ilyen szöveges állományokat elő lehet állítatni mesterséges intelligencia segítségével, amely szöveges állományok képesek arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, például hirdetések, reklámok, közvetlen megkeresés e-mailen keresztül. Ma már az online csalás a legtöbb esetben nem úgy történik, hogy kézzel megírja 200 000 e-mailt az elkövető, hanem egyet megír, legeneráltatja a hasonlókat, bemásolja, és néhány óra alatt, tényleg nem túlzok, 1000-nyi sértettet elérhet, vagy legalábbis megcélozhatja. És akkor ugye attól függ persze, hogy mi a téma, attól függően ugye eltér a célcsoport, de ha néhány ember be is esik ebből a több ezer címzetből, hát akkor is ez irgalmatlan méreteket ölt. Minden ország azonos módon érintett, ott, ahol van internet. Már pedig tulajdonképpen ma már mindenhol van, és azt látjuk a statisztikánkban, hogyha az a kérdés, hogy évről évre, hogyha mondjuk az elmúlt 5 évet nézzük, évről évre ilyen 20-30-50%-a növekszik a ezeknek a száma. Rendőrség és ügyészség is igyekszik utána menni ezeknek a dolgoknak, és külön speciális egységeket erre ráállítanak, de egyszerűen akkora a nyomás, mert hogy könnyű ezt elkövetni.

0: időjárás jelentés.
1: Ma zavartalan napsütésben volt részünk, gyenge keleti és délkeleti irányú légmozgásban, a nappali hőmérséklet 24 és 25 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 23 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 27%, a légnyomás értéke 1031 hektopaszkál volt. Holnap is napos és meleg idő várható, az éjszakai hőmérséklet azonban friss, mindössze 5-6 Celsius fok körül alakul, holnap nappal pedig 25 és 26 Celsius fokig melegszik a levegő. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, további szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!